0: A jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egészen benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellényben. Kicsit káposztaszarú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva, a 103.9 MHz-en.

0: a legjobbat adjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: hallgatónak sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszel.

0: el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: Best FM. Élvezd minden percét.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: eredeti lemez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. május 24-e vasárnap reggel 6 óra van.
3: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
2: Nem befolyásolja az aszályt a jégkármérséklő. Műtő viseli az egykori főigazgató nevét, és kerékpárút épül Máté Szalka és Ópályi között. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nem befolyásolja az aszályt a jégkármérséklő. Országszerte csak nem 1000, Szabolcs-Szatmár-Berekben 70 darab talajgenerátor működik. Ezekből 15 automata és 55 pedig manuális. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke rádiónak elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
4: Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat. A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben.
2: A helyi turizmus került fókuszba a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Által szervezett szálláshelyvezetői találkozón. Furkón és Szabó Marianna ügyvezető szerint a szakmai találkozók célja nem csak az aktuális feladatok egyeztetése, hanem az is, hogy a helyi turisztikai szereplők közösen keressenek új fejlesztési lehetőségeket. A jövőben nagyobb hangsúlyt kaphatna a konferencia és rendezvényturizmus, valamint a holt szezonban szervezett családi és tematikus programok szervezése is. Többen fontosnak tartják a belváros és Sóstó turisztikai kapcsolatának további erősítését, például élményútvonalakkal, közösségi programokkal vagy modern digitális idegenvezetési megoldásokkal, tudatta a TDM. A résztvevők a város aktuális turisztikai helyzetét, az idei kampányokat és a legfontosabb kihívásokat tekintették át. Az eseményen elhangzott, Nyíregyháza turizmusa az elmúlt években látványosan fejlődött, a városban azonban még rejlenek lehetőségek. A teljes agrárszektort lefedő adatfelvételt tart a Központi Statisztikai Hivatal július 15-éig. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás Szabolcs-Szatmár-Berekben 77 települést érint. A folyamatnak pedig 3 szakasza lesz.
5: Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében 4500 egyéni gazdaság lesz majd érintett a felvételben. Emellett lesznek még a gazdasági szervezetek is, tehát a mezőgazdasági tevékenységet végző jogi egységek. Az ő számuk itt a vármegyében az megközelíti a 900-at. Nyíregyházán lesz majd a legtöbb címünk, 750 cím érintett ebben a felvételben, illetve még kiemelhetem Újfehértót, Tornyospálcát és Máté Szalkát is. Több száz cím érintett ezeken a településeken is. Két szakaszból áll az idei felmérésünk is. Május 15-én indult el az online szakasz, és egészen május 31-ig van lehetőség az online kitöltésre. A második szakasz az majd június 1-én kezdődik, és július 15-ig tart. A terepi szakasz 37 összeíró fog majd dolgozni itt a vármegyében.
2: Bringás jogsit szereztek a túrócisok. Juhász Gabriella jogász-pedagógiai szakértő rádiónknak elmondta, a dokumentum arról tanúskodik, hogy a nyíregyházi Túróci Zoltán evangélikus általános iskola 6-os diákjai megfelelő szinten ismerik a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályait. Nagy érdeklődés kísérte a programot, melyet az Evangélikus Pedagógiai Intézet ingyenesen biztosított a tanulók számára.
6: Nagyon büszkék vagyunk a nyíregyházi gyerekekre, a túrócis gyerekekre, mert extra engedéllyel 6. osztályosok végezték el azt a kemény online képzést, nagy szakmaisággal összeállított online képzést, amit 7.-8. gyerekek tervezett meg a Kressz oktató. Egy egész osztály jelentkezett, 33 gyermek jelentkezett az osztályfőnökével együtt a képzésre, ami természetesen ingyenes volt a gyerekeknek minden tekintetben, és a tél folyamán elvégezték a Moodle rendszeren belül az online tananyagfeldolgozást, együtt dolgoztak tanórákon, illetőleg szabadidejükben, és a sikeres záróvizsga után örömmel láttuk, hogy mind az összes gyereknek sikerült a vizsgája, ezért mehettek a gyakorlati napra, ami most május 15-én zajlott délelőtt.
2: Több mint 538 millió forint támogatásból valósul meg a Máté Szalka és Ópályi közötti kerékpárút. Amint egy 1,7 km hosszú kerékpárutat a településeket összekötő útszakasz mellett alakítják ki. A fejlesztés okospad és digitális hirdetőoszlop kihelyezését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan 2027. december végéig végeznek. Műtő viseli az egykori főigazgató nevét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban. A 2020-ban elhunyt Adorján Gusztáv szülésznőgyógyász főorvos emlékére emléktáblát is avattak a nyíregyházi kórházban. Számol be a város honlapja. A tábla QR kódot is tartalmaz, amelynek segítségével az érdeklődők megismerhetik Adorján Gusztáv életútját, orvosi pályáját, családi és egyházi szolgálatát is. Az eseményt a Várandóság hete program keretében tartották, amelyet már 10. alkalommal szervezett meg az intézmény. A nyílt napon a kismamák és családjaik betekintést nyerhettek a szülészeti ellátás mindennapjaiba. Megismerhették a szülőszobákat, a gyermekágyas kórtermeket, valamint a családbarát szülészeti programokat. Programdömpinggel készül a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. Júniusban a szervezet képviselői Norvégiába és Lengyelországba is elutaznak. A felvidéki Nagykaposon ifjúsági csere lesz, augusztus végén pedig Szatmár Németibe látogatnak. Ugyanakkor Nyíregyháza is több Erasmus Plus projektnek ad otthont, amelyek során külföldi fiatalok érkeznek majd a vármegye székhelyre. Emellett kulturális és testvérvárosi programok is lesznek. Folytatódik a civil karaván, amely több települést, köztük Csengert, Kisvárdát és Nyírbátort is érinti majd. A Diák Akadémia programsorozat 4 alkalommal várja az érdeklődő fiatalokat, és nyílt napot is tart majd a szervezet. Június elején a szervezet képviselői Norvégiába utaznak, ahol európai szakmai partnerekkel közösen vesznek részt egy jó gyakorlatgyűjtő és tapasztalatcsere programban. A találkozó középpontjában a helyi ifjúsági munka legjobb európai modelljei, innovatív közösségfejlesztési megoldások és a fiatalok társadalmi részvételét erősítő módszerek állnak majd. A program különösen fontos lehetőség a nyíregyházi fiatalok számára is, hiszen a megszerzett tapasztalatok hosszú távon a helyi ifjúsági élet fejlődését szolgálhatják. A nyár során több Erasmus Plus ifjúsági csereprogram is megvalósul. A lengyelországi Rzeszów 2 különböző időpontban is fogad majd magyar résztvevőket, ahol nemzetközi környezetben dolgozhatnak együtt európai fiatalok, különböző társadalmi, kulturális és közösségi témák feldolgozásán. A programok célja nem csak a nyelvi készségek fejlesztése és az interkulturális párbeszéd erősítése, hanem az is, hogy a résztvevők olyan kompetenciákat szerezzenek, amelyek később a tanulmányaikban, munkavállalásukban és közösségi szerepvállalásukban is segítséget nyújtanak. Szintén jelentős állomása lesz a nyárnak a felvidéki Nagykaposon megvalósuló ifjúsági csere, valamint az augusztus végére tervezett Szatmár-Németi program, amelyek során a résztvevők a közösségi aktivitás, az európai identitás és a fiatalok helyi szerepvállalásának kérdéseivel foglalkoznak majd. A projektek különlegessége, hogy a résztvevők nem csak workshopokon és szakmai foglalkozásokon vesznek részt, hanem kulturális programok, csapatépítő események és kreatív műhelyek révén is közelebb kerülhetnek egymáshoz. A nemzetközi mobilitási programok mellett Nyíregyháza is fontos központja lesz az idei nyári eseményeknek. A szervezők célja, hogy a fiatal zenészek és közösségek találkozása hosszabb távon is új együttműködéseket és kapcsolatokat eredményezzen. Júniusban egyébként nyílt napot tart a szervezet, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek a DPI mindennapjaiba, projektjeibe és önkéntes lehetőségeibe, míg a nyár egyik kötetlenebb eseményeként egy közös grillparti is várja majd a fiatalokat. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Best-FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best-FM!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küldöttgyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldöttgyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
2: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Törődjön többet egészséggel rovatunk indul. Ez nálunk különben a Csak 10 perc rovat. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyula lesz ma a beszélgető társam. Szia, doktor úr!
3: Szerpusz, Makmarci. Ugye, mert a Makmarci volt a másik ilyen egészség.
2: Abszolút. Diagnosztizáltam a piacon egy pácienst.
3: Piacon?
2: Igen. Hát ahova járok. Mert ott ugye az ember mindenféle igazságot tud, és stb. És találkoztam Robi barátommal, akivel körülbelül 20 éve nem találkoztam. Amúgy különben folyamatosan hallgatja az adásokat, nem Nyíregyházán él már, hanem Budapesten, de nagy rajongó távolról. Következőt mondta, hogy ő egészen biztosan nem cukorbeteg, viszont először azt vette észre, hogy a szeme kezdett el romlani, különben 48 éves, és most pedig úgy érzi, hogy a memóriája kezdett el romlani. Na már most annyira kardinális, mert mondtam neki, hogy figyelj, cukrot szoktál mérni, vérnyomást szoktál ellenőrizni. Azt mondta, hogy semmit nem érez, tehát hogy neki ilyen szempontból ezen nincs. Néha van egy-egy labor, ott úgy helyek közel benne van, azt mondja ebbe a 7,5-es, nem adnám meg a telefonszámodat neki, mert tudom, hogy mit mondanál neki, de azt mondta, hogy nem cukorbeteg.
3: De persze, hogy nem.
2: Mi van vele?
3: Jó. Tehát a cukorbeteg, de főleg, mikor már romlik a szeme is, meg egyebek, akkor azért én ott kőkeményen megkeresném, hogy miért nem látszik, hogy cukorbeteg, de valójában szinte biztos, hogy cukorbeteg. De tudod mit? Én kapható vagyok ilyen játékra most. Tételezzük fel, hogy nem cukorbeteg. Azért is tételezzük föl, mert most erről már sokszor beszéltünk, ha magas a vércukorszinted, elég ha időként, meg magas az inzulin szinted, amit meg csak nem is látunk, mert általában nem mérjük, akkor jön a memória romlás, a gondolkodási zavar, az agyi köd. Erről sokat beszéltünk, bárki vissza tudja hallgatni. Oké. De nem csak ez lehet az ok. Tehát tételezzük fel, hogy nem ez. Tehát lehetsz maximálisan egészséges, és mégis lehet memória zavarnak tűnő tüneted. Na, erről érdemes lenne beszélgetni. És mit szólsz ahhoz, ha azt mondom gondolatébresztőnek, hogy ma már a memória használat egy luxus.
2: Miért?
3: Mert oda jutottuk el, majd ezt gondold végig, tényleg gondold végig most. Nem kell memóriát használnunk. Például egy térképet már nem memorizálsz, egy útvonalat nem gondolsz végig, az utcaneveket nem igazán érted.
2: Telefonszámokat nem kell, mert
3: a zöld ház, igen, de volt ilyen, a zöld háznál kell balra menni, mert most a térképet minden pillanatban nem vetted elő, főleg nem egy város térképet, megjegyezted, megtanultad. Ma az információ benne van egy GPS nevű történetben, és kis túlzással már a WC-re is GPS-szel megyünk. Ugye? Tehát nem jegyzel meg senkit. Semmit régen, mitől rettegtél, hogy azt az óriási térképet ki kell hajtogatni, azon meg kell keresni azt a kis részt. Én amit nagyon gyűlöltem, az a könyvszerű térképek, mert ott, hogy éppen hol tartok, hát fogalmam sem volt, hogy merre kell.
2: És a kettőt lapoztál már el is tévedtél, persze.
3: Így van. Na, igen, és a másik agytorna, nagyon igazad van, Tibi. Tehát hány telefonszámot tudsz ma fejből?
2: Hát a saját.
3: A múltkor
2: a feleségemmel néztük azt, hogy ki, például a gyermekünk telefonszáma, ő például eszünkbe jut-e? És ég, nem. Ez a gáz.
3: Nem, senkinek a telefonszámát nem jegyzed meg. Tehát régen, ha időt akartál nyelni, akkor megtanultad, mert különben mindenhonnan ki kellett keresni, és ott kellett kínlódni. A tárcsás, ezek a betárcsázós telefonnak nem nagyon volt memóriája.
2: Neked volt ilyen filofaxod?
3: Tudod, ez a, hát igen, ez volt. Igen,
2: papír alapon, igen. Ugye ez a,
3: menedzserlaptárnak
2: hívták.
3: Igen, és aztán később majd ebből lett egy digitális.
2: Írtam bele egyfolytában mindent. Hát nekem ott volt minden fejegyezve. Addig különben tudtam, hogy mi történt velem az elmúlt évben, de most már, amikor minden digitális, komolyan mondom neked, halvány segéd fogalmam sincs, hogy mi volt 3 hónappal ezelőtt.
3: Igen, nekem az egyik legnagyobb értékem édesapámnak az évi naptár, amikor megszülettem, és mivel ő egy nagyon precíz ember volt, élete utolsó napjáig naptárat használt, és abban
2: írta?
3: Abszolút, és mondom, nekem megvan a születési évemből származó naptára, és bele vagyok írva, hogy miket jegyzetelt, amikor megszülettem. Na, de nézd csak meg, egyre kevésbé tanulunk nyelveket, mert lassan ezek a fordítóprogramok ezt is átveszik. Hát van már olyan, én lepődtem meg a legjobban, hogy ráviszed a kamerát egy teljesen, mondjuk nem angolul vagy németül íródott laborleletre, és akkor ott a kamerája valaki okostelefonnak már azt a szöveget olvasod le, ami a magyar fordítás. Ez egy borzalom. Tárgyi tudás is egyre kevésbé kell, mindennek azonnal valós időben utána lehet nézni. Nem nagyon fogsz olvasni. El fog tűnni az írás, ha belegondolsz, mert már tudsz beszélgetni az AI-jal, lassan már nem kell tudni írni, nem kell tudni olvasni.
2: Hát, figyelj!
3: De tudod, mi a baj? És ezt gondolja vele mindenki, hogy sokszor van erről vita, hogy volt-e már egy fejlett társadalom ezen a földön, és hát mindig azt mondjuk, hogy biztos nem lehetett, ez ki van zárva, mert ugye, hát akkor hogy mentünk vissza a kőkorszakba? Csak gondolj bele, hogyha majd eltűnik az írás, mert már minden szóban fog működni, mindent a számítógépekre bízunk ténylegesen, a térképeinket, a könyveinket, a mindent. Mi van akkor, ha eltűnik az elektromosság bármi miatt? Hát úgy megyünk egy-két generáción belül vissza a kőkorszakba, hogy öröm lesz nézni.
2: Hát ezen el se gondolkodtunk.
3: Gondolkodj el rajta, hogyha majd már valami miatt nem kell megtanulni írni, mert már vannak erre vonatkozó okos javaslatok.
2: Hát de nap lesz, napenergia lesz,
3: ja, igen, akkor energia lesz. Oké. Hát persze, hogyha napenergiát tudod hasznosítani, de ha mondjuk elkezdjük itt bombázgatni egymást, és... De nem, hát most gondolj bele, de nem kell ilyen, jó, becsap egy meteorit, nem tudod megfékezni. Letarolja a jelenlegi viszonyainkat.
2: Jó, hát most persze, aki nem tud úszni, nem ásszon fárma előttől villamos. Hát most ugyanilyen alapon nem retteghetem végig az életemet, hogy most bejön egy meteorit.
3: Azt mondtam, hogy ez nem egy jó irány, az agyunkat egyre kevésbé.
2: Meteoritot figyeljük drónokkal, és szétbombázunk még a légkörön kívül.
3: Jól van, rád bízzuk, akkor innentől kezdve.
2: Hát nem rám, hát vannak ennek szakadói.
3: Rendben, persze, hát akármi jön, majd megoldjuk ezt. Tehát azt mondjam, én azt gondolom, hogy én nem így gondolom, de ettől még én nem aggódok egyáltalán, hogy mi jön el.
2: Gyula, engem egy mesterséges intelligenciás robot nem fog gyógyítani. Az biztos. Hát
3: hogy nem fog, hát már nem. Operálnak a robotok, Tibi. Hát
2: az egy dolog, hogy operál, de ott ül egy orvos a végén, és annak a munkáját csak precíziósan fogja emelni.
3: A robot operál. Hagyd már, hogy tényleg.
2: Én megkérem akkor a dokit, hogy engem ne a robot operáljon. Hát ez...
3: Na jó, oké, ugorjunk, menjünk tovább. Menjünk
2: de most
3: tovább,
2: ettől mert, romlik hogy... Robi barátomnak az agya?
3: Nem, de attól hogy nem használja. Ja, attól, hogy nem használja, attól igazából...
2: Amerikaiak mondták, hogy használd vagy elveszíted, persze.
3: Így van, na, de akkor most másik jelenségre felhívnám a figyelmedet. Hányszor fordult elő veled mondjuk az utolsó 3-5 évben, hogy egy új ismeretlen emberrel találkoztál, kezet fogtatok, bemutatkoztatok egymásnak, és fél perc múlva meg egyáltalán tudtad, hogy hívjál. Fogalmat se volt róla, hogy bemutatkozott, és milyen nevet mondott.
2: Szivatsz, ugye?
3: Ne, jó, persze, akkor élő adásban nem lehet elmondani. De hát ez így van, én is számtalan szóval belefutottam.
2: Ezt nagyon sokszor, Gyula. De csak azért, mert annyi emberrel találkozom, és utána tudod, amikor találkozunk a városba, és tökre ismer téged, és akkor mondja neked a dolgokat, és különben nézel rá, bólogatsz, és
3: fogalmat sincs, hogy ki az.
2: Tényleg.
3: Igen, de mondom, elég, ha elmondja a nevét, és te a következő másodpercben nem emlékszel rá, hogy hívja, pedig akkor mondta, tudod, mi a baj ezzel? Ez tulajdonképpen, ez sem memória gond. Ez egy, én csak most így kételnek a
2: nevét,
3: a lusta agy szindróma.
2: Igen.
3: De a memória egy hármas egységgel működik. Figyelmesen hallgass meg, ismételd meg, és aztán legyen valami válasz, reakció, tehát reagálj igazából. Na most, ma már ezt tudatosan kell gyakorolni, vagy akár újra megtanulni, mert az esetek 95%-ában tudod, hol rontjuk el?
2: Az elején.
3: 95%, a legelején, pontosan igazad van.
2: Hát ugye, tehát
3: amikor kezed,
2: a jó ismeretség az úgy alakul ki, hogy visszaismétled a nevét annak, akivel megismerkedsz.
3: Igen, tehát úgy alakul ki a megismerkedés, hogy nyújtod a kezed, és te azon agyalsz, hogy mi legyen a te első mondatod, és nem arra figyelsz, hogy mi az ő első mondata, ami a neve.
2: Tehát ugye, akkor az, hogy Tibor vagyok, téged nem is érdekel.
3: De pontosan ez a lényeg, hogy mindig figyeljünk arra, hogy mit mond a másik. Ez az első lépés. Figyelj az információra, amit meg kell jegyezni. Tehát nem magaddal foglalkozz, hanem a másikkal, amikor elmondja a nevét.
2: Igen.
3: Ez nagyon lényeges. Aztán jön a következő lépés, amit megint jól mondtad. Meg kell azonnal ismételni az új információt legalább kétszer. Mondjuk, egy ó József, akkor hogy használod? Józsinak szólíthatlak-e, vagy Józsefnek, vagy Jócónak, vagy stb. És már rögtön rögzítette.
2: Te voltál ilyen kommunikációs továbbképzésen? Vagy?
3: Nem, de az agyad így működik.
2: Aha.
3: Tehát ezeket kell csinálnod. És akkor a következő lép, mert a kommunikációs továbbképzés, ha jó, akkor figyelembe veszi az élettani ismereteket. Így működik az agy. És akkor a következő lépés, amikor mondjuk a vezeték nevénél rákérdez annak a helyes írására, hogy SH-val, SCH-val írja, stb. Ha ilyet nem tudsz, akkor valamit rá, ó Józsi, az az ing, ami rajtad van.
2: Józsi, ível vagy Y-nal. Aha, igen.
3: Ezt szokja. Igen. És akkor a harmadik technika, amit itt tudsz alkalmazni, hogy valami ismert dologhoz kötöd, mondjuk a kedvenc nagybátyámat is Józsefnek hívják, stb. És már rögzítetted is. Tehát innentől kezdve meg kell újra tanulnod a
2: Gyula, nincsen az agyunknak egy maximált kapacitása, hogy mondjuk, mit tudom én, 200 ember nevet meg tudok jegyezni, de utána már a 201-esnél törlődik az első.
3: Ezeket használod, és ezeket, hát, hogy mondjam, kell informálni, valami törlődni fog, nem végtelen, de ha erre, ugyanez, mint az izomerő, hogyha edzéseket csinálsz, akkor ez jelentősen bővíthető verstanulás, nyelvtanulás, hihetetlen, de ezeket el kell kezdeni csinálni, mert különben teljesen el fogunk küljülni. Én verseket tanulok, és most a legújabb hülyeségem, hogy latin idézeteket tanulok.
2: Na.
3: És most a legnagyobb, legnagyobb
2: te is kedven... mondasz egyet, én is mondok egyet.
3: Na, csak egyetlen egyet mondok. Mert miért? Mert quod dixi dixi.
2: Nem tudom.
3: Amit mondtam, megmondtam.
2: Ja, ez igen.
3: Igen, volt dixi-dixi.
2: Na.
3: Úgyhogy, de van hát ezek, ugye, a nagy klasszikus, az mindig ez ugye, szokott jönni a latin órákon először, hogy Hannibal ante portas, és ez mit jelent, és akkor ugye Hannibal a portás. Ez a klasszikus fordítása, annak ellenére, hogy Hannibal a kapoink előtt, de igen. Na, és akkor, igen, de még egy, van egy új szellemi sportom, ezt megosztom, mert nekem ez nagyon bejött. Én úgy hívom, hogy extrém keresztrejtvényfejtés. Mert a normál rejtvény az már nem kihívás. Tehát azt fogom magam, és egy ilyen normál, ilyen skandináv rejtvényt, azt 5-10 percen belül tökéletesen megoldok. Tehát semmi nagy kihívás nincs benne. Ha nagyon álmos vagyok, akkor jó így egy levezetőnek. De
2: próbáld meg kérdések nélkül.
3: Ne, igen, az még nem megy, az majd tőled megtanulom, de te meg próbáld meg úgy, mostanában úgy fejtek rejtvényt, hogy fejben nem írom be a szavakat.
2: Nem mondod.
3: Tehát nem írom be, hanem megjegyzem a szavakat, amik persze a rejtvényben vannak.
2: Egy oldalas keresztrejtvényt.
3: Egy oldalas keresztrejtvényt.
2: Úgyhogy nem írod be.
3: Úgyhogy a végén csak a megfejtés jön ki. És semmi, egy betű nincsen benne, csak a megfejtés. És nem írom be. Ez a szavakat.
2: Ez tök jó nálatok, mert hogyha az egész család ilyen, mint te vagy, akkor itt egyszer elég megvenni valamit, és utána azon végig megy mindenki. Ti vagytok a takarékos keresztrejtvényfejtő.
3: A legmagasabb szint, te hihetetlen vagy, a legmagasabb szint fejben sakkozni, ezt még nem tudtam megcsinálni.
2: Az is jó, oké, rendben. Na, nagyon köszönjük, holnap megint jelentkezünk, megint élveztem. Nagyon jó volt ez a beszélgetés.
3: Takarékos család. Okay.
2: Takarékos család keresztrejtvényfejtés. Szia, szia.
3: Szervusztok.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az UNYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adóalanyai voltak és székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyíregyháza.hu oldalon. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülőbútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
5: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, hanem mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
4: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

0: A te zenéd, a te rádiód.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Nyíregyháza.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Sandy Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: serious?
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a leg-

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: A mai műsornak nem adnék főcímet kifejezetten azért, mert csak 10 perc rovatban most mindent bedarálunk, jó? Jönnek a rövid kérdések, remélhetőleg azért kifejtős válaszokkal dr. Móri Gyulával. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
3: Szervus!
2: Mit szólsz egy ilyen vircsafthoz?
3: Abszolút.
2: Mehetünk?
3: Tökéletesen.
2: Jó. Hallgató azt kérdezi tőlünk, vércukor kiugrása van, irodában dolgozik, ott nem csinálhatja meg azt, hogy ott hagyja az egész mindenséget, hóbelevancot, úgy, ahogy van, és nem mehet elsétálni. Hogyan tud csökkenteni?
3: Hát először is azért nézzük már meg, hogy mitől van a kiugrása, ugye? Mert ha evett előtte, akkor bevitt egy csokit, akkor nem mindegy, mitől van.
2: Az meg kell
3: egyrészt próbáljuk meg megakadályozni ezeket a kiugrásokat már a jó étel bevitelével, de ha nem sikerült, akkor a legfontosabb eszköz az a lábizomzat.
2: Aha.
3: Az jóval nagyobb izomzat, mint bármelyik másik. Tehát mindenképpen erre fenék lábizomzatra kell támaszkodni. Ugye a mosdóba biztos ki lehet menni, ki kell menni, és ott kőkeményen guggolásokat kell csinálni, és a combizom és a fenéknek az izomzata rengeteg cukrot tud elégetni.
2: Ez vagy logikus, ez jó.
3: Találni kell egy hirtelen feladatot egy másik emeleten, hogyha olyan az iroda, akkor viszont lépcső, és megint csak ugyanez az izomzat dolgozik. De tételezzük fel, hogy nincs lehetőség kimenni, meg semmit sem nem csinálni, hanem ott ülsz az asztalod mellett. Akkor igazából próbáld ki, tedd le a két talpad a szék előtt a földre.
2: Igen.
3: Jó, és most kezd el a sarkadat felemelni úgy a levegőben, hogy a lábujjai lent van. Tehát
2: vádli
3: a vádli
2: gyakorlat. Így van.
3: Na, ezt a vádli izomzatot kell folyamatosan dolgoztatni. 5 perc ilyen, mérd meg, bárki megmérheti, 5 perc ilyen vádli mozgás már látható és érezhető vércukor csökkenést fog hozni, és meg sem mozdultál az asztalod mellől.
2: Szuper.
3: Tehát szépen fog csökkenni, de mondom, nagyon lényeges, hogy mit ettél meg. Az időablak, hogyha mondjuk ebéd után nem voltál az ebédlőbe, vagy ott az irodában van ilyen, mindegy, valamilyen úton módon az ember megette az ebédjét, és abban volt szénhidrát, akkor nagyjából 90 percünk van segíteni a szervezetet, hogy az ott bejutott szénhidrátokat a lehető leginkább elégesse, és ne raktározza, és bármilyen mozgású, nem tudom, a lábizomzat a legnagyobb izmunk. És előre is tudunk, tehát ha például valaki azt mondja, hogy többekre tudom, hogy munkahelyen reggeliznek, akkor viszont, ha gyalog megy a munkahelyére, kiüríti a glikogén raktárat, akkor megeszi a reggeliét, és nem fogja megemelni a vércukrot, mert még inzulin se kell hozzá, hanem egyből a cukor az glikogénné alakul.
2: Ja, jó, menjünk.
3: Menjünk.
2: Jó. Mozgás megint, mennyire veszélyes, és jó a kérdés, nem mozogni.
3: Hát erre vannak kutatások, én a teljesség igénye nélkül válaszolnék erre. Tehát mi az, amit nyersz a nem mozgással, hogy így fogalmazok? Idő előtti öregedést, gyengébb immunrendszert, rosszabb bélműködést, általában egy szorulásos székletet, magasabb vércukorszintet, több gyulladást mindenféleképpen, sokkal több gyulladás lesz a szervezetedben, nem lesz tartalékod egy terhelése, tehát ha ér egy komolyabb baleset, vagy ér egy komolyabb fertőzés, a Covid volt erre nagyon jó példa, hogy a gyenge szervezetek nem volt elég tartalék ennek a legyőzésére. Aztán közvetlen összefüggés például a daganatok kockázatának növekedése, és hát még rengeteg mindent tudnék mondani, tehát ez egy nagyon nem jó dolog, és tulajdonképpen a kutatások azt mutatják, hogy nem is az a lényeg, hogy mennyit mozogsz, hanem a káros hatás szempontjából lényegesebb, hogy mennyit ülsz. Tehát ez az ülő életmód, ami a legveszélyesebb az, ha sokat ülsz. És ez független. Tehát ülsz egész nap, és utána mész edzeni, akkor nem tudod a negatív hatást kisétálni, vagy kiedzeni, vagy hitesnevelésre, szoktuk viccesen mondani.
2: Jó.
3: Hát okay. Ez a lényeg, hogy rizikófaktor, mondom, a tumoroknál nagyon magas rizikófaktor, állj fel, csinálj mozgásbombonokat, de pörgesd fel a pulzusodat, és mindenki jegyezze meg, ezt rendszeresen csinálja meg, mert 8-szor egy óra ülés az nagyon más hatású, mint 8 óra ülés.
2: Ha.
3: Mit mondtunk mindig? Hogy ez az, amit megszakítani, felállni, egy picit felpörgetni a pulzust, akkor nem probléma, de ha te egybe leülsz, és csak azon veszed észre magad, hogy elment a nap, és ültél, az a legkárosabb, amit el lehet kezdeni.
2: Jó.
3: El lehet képzelni. Mi az ülés, te már tudod, mert ezt mondtuk? A 21. század dohányzása.
2: Tényleg? Ezt elfelejtettem. Igen, de ez jó.
3: Igen.
2: Ez jó.
3: Ez fontos.
2: Következőre lépjünk, azért, mert annyi kúrát hallottunk már a hallgatók részéről ajánlani. Ilyen volt, biztos emlékeznek rá, a Túró Rudi kúra. Ezzel fogyókúrázott konkrétan, azt hiszem, két hölgy hallgató is. Reggel két Túró Rudi, ebédre egy Túró Rudi, vacsorára egy Túró Rudi. Hát sanyargatták a szervezetüket, és Isten igazából...
3: De most ez
2: nem
3: ez
2: csak
3: nem
2: elmondtam, kúra, elmondtam hogy mi van. Így van. Ez volt az egyik. Volt olyan hallgató, amik ilyen zöldségleves kúrát, zöldséglé fogyasztós kúrát ajánlott, aki 5 napon keresztül csak ezt fogyasztotta. Hát ugye ennek is vannak így árnyoldalai. Most viszont megjelent a szardínia kúra. Nem tudom, hogy te erről hallottál?
3: Hogyne. Na. Az orvosi körökben is ismert. Tehát ez annyira felkapott téma, és legalább ennyire megosztó.
2: Na most erre jött a legtöbb e-mail, azért ajánlották nekünk a hallgatók, mert hogy tudják azt, hogy mi sokat foglalkozunk az egészséggel, és hogy legyünk szívesek akkor ezzel is, mert hogy ugye ez nagyon jó, és már van, aki tapasztalatból mondja. Az a kérdésem, hogy vágjunk ebbe bele?
3: Igen, de mindjárt meglátod, hogy egy felszíni kaparást kell csinálni, aztán nyugodtan abba is hagyhatjuk. Tehát, én megnéztem ezeket a kutatási eredményeket, meg ezeket az anekdotikus történeteket, és akkor tudod, hogy én mindig mindent kipróbálok. Tehát én magam, mikor megjöttek az első ilyen orvosok által kivitelezett, sőt, még egy márvárdi orvoshoz is volt köthető egy ilyen történet, egy másikhoz is. Tehát megcsinálták, és még egyszer mondom, tartósan, csak szardíniát enni.
2: Most csak 30 napról van szó, csak szeretném mondani, mert nem mondtuk el, ugye, hogy 30 napig ajánlott ennek a fogyasztás.
3: Volt, aki 100 napig ette, volt, aki 30 napig ette. De egy tartós szardínia, nem ilyen egy-két napot eszek szardíniát, hanem tartósan szardíniát eszek. Nem volt olyan, én nem olvastam, inkább így fogalmazok, olyan jegyzetet erről, ahol ennek negatív hatása lett volna. Tehát ez egy kiváló ötlet lenne, és még egyszer mondom, már régen megcsináltam volna, és itt már régen lett volna belőle adás, ha nem futok bele az aggályaimba, aminek utána néztem, és utána azt mondtam, hogy jó, kiváló ötlet a szardínia, csak nem megvalósítható. Először is, szardíniából kizárólag konzerv létezik nálunk.
2: Tehát te tulajdonképpen azt mondod, a méreganyagok miatt nem lehet
3: pontosan
2: ez?
3: Pontosan így lesz. Igen? Így lesz. Tehát a szardínia konzerv, az van egy csomó konzerválószer, és aztán ott van a konzerves dobozoknak a belseje, amely mindig műanyaggal bélelt, és igazából ugye egy elképesztő biszfenol forrás. Nekünk ilyen
2: lemez szokott lenni, hát most...
3: Lemez a csodát. Az a lemezbe van bomba egy műanyaggal, és az meg tele van biszfenol A-val, biszfenol F-vel, S-sel, mindegy, egy biszfenol származékkal. Aztán ott vannak az adalékanyagok, ott van a következő számomra komoly probléma, a repceolaj, napraforgó olaj, tehát ezek a szardíniák ugye általában ebben vannak. És a mikroműanyagok, tehát egy friss leves és konzervált leves, ugyanaz a leves, ugyanabban az összetételben. Tippelj, hány százalékkal növekedett meg a BPA vegyület a vizeletben azoknál, akik ugyanazt a leves ugyanolyan mennyiségben konzervként ették, vagy konzerv dobozban tárolás és felbontás után ették meg.
2: Hát szerintem 5-szörösére.
3: 12-szeresére. 1200%-kal emelkedett meg a biszfenol. Hát az sok, az horror, Tibi, nem szabad ilyeneket csinálni.
2: Hát azért vannak a méregtelenítő szerveink, hogy ezt megoldják.
3: Ja, én csak ott csodálkozol, hogyha allergiás leszel, mert a méregtelenítő szerveidnek van egy csomó más feladata, és mivel fog foglalkozni ezekkel. Egyrészt nem tudja megoldani, ebből óriási gondok lesznek. Ergo ez a konzerv szardínia fogyasztása nem egy okos ötlet. Én nem eszem konzervet, így Szardíniát sem, így nem tudom, hogy a húra milyen lenne nálam. Másoknál jó volt, de ezen hatásokat viszont senki nem mér.
2: Jó. Van még egy olyan kérdés, amit mindenképpen tudom, hogy most már kevés időnk van, de erre kérlek válaszolj. Végre van ajánlat arra, hogy hogyan lehet ideálisan mozgással a hasi zsírt eltüntetni. Én ezt átküldtem neked, és arra
3: nincs. Van, de nincs. Tehát igazából, aki azt mondja, hogy van, az egy álomba ringatja magát. Azt kimerem jelenteni most 2026-ban és május közepén nagyjából. Eleddig nincs tudomásunk olyan mozgásformáról, amelynek külön speciális hatása lenne a hasi zsírra, tehát ami célzott gyakorlat, felülések, vagy akármicsoda. Tehát az a baj legtöbb hölgytől, én is mindig hallom, hogy arcomat nem szeretném, melleimet nem szeretném, fenekemet nem szeretném, de a hasam azt szeretném le. Tehát mindenki vegye tudomásul, hogy ez egy hormonális kérdés, és nem egy mozgási kérdés. Kortizol, inzulin, ha ezeket rendbe teszed, akkor viszont a hasi zsír eltűnik. Kortizolt úgy lehet rendbe tenni, hogy rendszeresen, ugyanabban az időben fekszel és ébredsz, és kipihentem megfelelő mennyiséget alszol, és reggel közvetlenül a napfényben nézel üveg és szemüveg és minden nélkül, tehát ablaküveg és szemüveg és minden nélkül, magyarul teraszról, utcáról, bármi, de közvetlenül reggel ébred, és utána az első az, hogy a napsütés az, vagy a napfény, vagy a reggeli fény az, amit befogadsz akkor, és ha nem süt a nap. Az inzulin szintet úgy lehet csökkenteni, hogy nulla cukrot eszel, nem eszel többet 20 g szénhidrátnál naponta, és semmiképpen nem eszel napnyugta után semmiféleképpen, de ha lehet, akkor már a kora esti, vagy inkább a késő délutáni óráktól. Azért más a zsigeri zsír, és mindenkinek elmondjuk, amit már számtalanszor elmondtunk, de nagyon fontos. A zsigeri területeken, amikor oda megy a zsír, akkor nem a zsírsejtek száma nő, hanem a zsírsejtek zsír tartalma nő meg, az inzulin így rakja oda be ezt a zsírt, és akkor a hasi zsír, a zsírbeépítés így történik a hasi területre. Tehát nő a zsírsejt mérete, ezért ez egy borzalmas veszélyfaktor. Ha hasi zsír megjelenik, az a világ egyik legfigyelmeztetőbb jele, a szervezet egyik legsúlyosabb jelzése arra, hogy nagy a baj, ez egy SOS vészjelzés. Tessék szíves lenni haladéktalanul, hormonális megközelítésben megszüntetni.
2: Szuper. És visszahallgatni az adásokat, hogyha tetszett, csak 10perc.hu keresztül. Doktor úr, jó pihenést és kívánunk hétvégére. Jövő héten megint hívunk. Köszönjük szépen. Szia, szép napot.
3: Szervusztok.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küldöttgyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldöttgyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
2: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Andi hírei után csak is azt tudom mondani, hogy szuper kis vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Nyárias, meleg, nagyon sok napsütés, és még több jó zene itt a 103.9 Best FM-en. Madonnával már is indulunk, én pedig a következő 6 órában csak is önhöz szólok. A mikrofon mögött Zenda Jedit. Jó reggelt kívánok!
5: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

Szép reggelt kívánok mindenkinek, nyújtózkodást jöhet a Cobra Pose, meg mindenféle nyújtó gyakorlat, ami jól tud esni a reggeli órákban, mert hogy 8 óra után szerintem még a csendbe mindenképpen beleférnek ezek a kis rutin mozdulatok.

Hétfő a keddi nap is még pontosan ilyen hőmérsékleti lubickolásban fog telni. Nálunk pedig a legjobb zenék szólnak itt a 103.9-en, 8:49-kor James Blunt-tal a folytatásban.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Én is ezt mondanám, hogyha mondjuk ágyba kapnám a reggelit, hát erre sok esélyem nincsen egyébként, ha csak magamnak nem készítem el és viszem be, mert hogy ez is jó lehet akár így a hétvégi programokat tekintve, hogy közös reggeli a családtagokkal, ha máskor nem, akkor ilyenkor van arra idő, hogy leüljünk és picikét beszélgessünk, mondjuk a mai terveket, de lesznek is lehetőségek, hiszen a Sóstói Múzeum falu is várja a helyieket, és persze azért azzal is büszkélkedhetünk, hogy nagyon sok turista választotta Nyíregyházát itt a háromnapos hosszú hétvégére, úgyhogy fogom majd hozni a lehetőségeket. George Michael után, aki egyébként valamikor majdnem 1992-ben a Freddie Mercury emlékkoncerten nyújtott lenyűgöző teljesítménye után, azonnal felmerült, hogy ő legyen a Queen új énekes, hát nem ő lett egyébként, viszont nagyon lehet tanulni az ő példájából is, és az a mondat, mely szerint nem csak kapni jó, hanem adni is jó, az nagyon megállja a helyét, ugyanis rengeteg jótékonysági titokra derült fény itt a halála után, ugyanis hatalmas mértékű és csendes adokozásról volt ő híres, egyébként titokban rengeteg rákos és beteg gyermekeket segítő alapítvány támogatott, és ugye ingyenes koncertet is adott a bécsi kórház azon egészségügyi dolgozóinak, akik 2011-ben megmentették az életét egy súlyos tüdőgyulladásból, úgyhogy érdemes ezzel is kalkulálni, és adni is olyanoknak, akik megérdemlik az életünkben. Én a legjobb zenéket adom a Best FM hallgatóknak,

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól értem magam.
1: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

tapasztaltabbak.

Kalom, erről énekelt nekünk Valmar Kákevén és L.L. Junior itt a 103.9 Best FM-en, ahol szólnak a legjobb zenék május 24-én, különleges napokat is lehet ünnepelni, és én azt gondolom, hogy nem kell ahhoz, hogy különleges napnak lenni, hogy az embert, vagyis egy nőt meglepjenek csak úgy egy pár szál virággal. Én nagyon örülök, amikor kapok a páromtól, és amikor úgy érek haza, mondjuk egy fáradt nap, vagy egy hétvége után, hogy ott van a vázában egy, két, négy, öt szál virág, nagyon boldog tudok lenni, mert egyébként most pont a nappalimban van egy jó pár rózsa, amit a kis tanácskáról hozott nekem, és ha nincs is mellettünk az a bizonyos valaki, de jó ezekre az emléktárgyakra úgy ránézni. Jó közben hallgatni a legjobb zenéket, és ugye Best FM hallgatók, jönnek a hősök, de előtte Michael Bublé a folytatásban. Ez a Best FM.

Load Up után jön a boldogtalanság, na csak is dalban, mert remélem mindenkinek nyitott a szíve és jól érzi magát a kis világában. Tervezgetni lehet így a mai nappal, kalkulálni és a programajánlatokból sincs hiány itt nálunk, hiszen a következő órában nem csak a Városinfó híreiben lesz majd szó arról, hogy milyen pünkösdi programokon lehet részt venni, hanem azért én is utána járok majd. Andi érkezik a hírekkel, mert hogy nem sokára 9 óra. Jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyíregyháza.hu oldalon. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak. Mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, hanem mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Biztonsági öveket bekapcsoljuk, főleg akkor, hogyha úton vagyunk, és akkor is, hogyha otthon kezdünk így megvadulni egy picit a teendőink között. 9 óra után vagyunk, a legjobb zenék pedig jönnek itt a 103.9 Best FM-en. Heinz Gábor Bigával indul ez az óra, aztán jön Geszti Péter, a Savage Garden és Azaria is velünk lesz. Csak hogy még szebb legyen ez a vasárnap délelőtt. Én Zentai Edit vagyok, rádiózom velem.

0: A Savage Garden itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és a Városinfó híre is érkeznek, mint ahogy említettem. Múltról, jelenről, és persze az aktuális programokról is szó fog majd esni. Így május 24-én, amikor is egy kis kalendáriummal készültem, hiszen vannak azért itt mindenféle nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Egyébként a fókuszban a mai napon az Elizák és az Eszterek vannak, ugyanis ők ünnepelnek így május 24-én vasárnap. Jönnek a Városinfó hírei, ez a Best FM.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk újratelepítésének 273. évfordulóját ünnepeltük kétnapos programsorozattal. A Városnapokra idén is több testvér és partnerváros delegációja érkezett, miközben jubileumi évfordulókat is ünnepeltünk. Ungvárral 35, Zsesóval 30, Szentpöltennel 25, Gorlicével pedig 20 éves kapcsolat köti össze Nyíregyházát. Az ünnep második napján a Kossuth téren kulturális programok, fellépések és koncertek várták az érdeklődőket, a rendezvényt pedig idén is megkoronázta a Nyíregyháza város 3500 szeletes tortája, a cseresznyevirágos fehér csokis citrus torta, amelyet ezúttal is a Sipkai Barna Technikum diákjai és oktatói készítettek el. Hamarosan meghirdetik az idei alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatokat. A Nyíregyházi Idősügyi Tanács május 18-án ülésezett, ahol elhangzott az alkotó idősek pályázat idén új kategóriával, a fotóművészettel is bővül, miközben az egészségfejlesztési iroda továbbra is számos közösségi és egészségmegőrző programmal támogatja a szépkorúakat. Programokban bővelkedik a tavaszvégi időszak Nyíregyházán, a hétvégi bringa pikniket és a pünkösdi sokat

0: A Mohács 500 című nagyszabású kiállítás, miközben az intézményben már javában készülnek a múzeumok éjszakájára is. További részletek a Városi Sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden héten.

Ő volt Molokó itt a Best FM-en, aztán Beyoncé is fölkészül, és az Eszterek, valamint az Elizák is fölkészülnek. Egyébként olyan nevek is vannak itt a mai napi kalendáriumban, amit én biztos, hogy nem anyakönyvesztetnék. Csepel, ugye budapesti város kerületről van szó, de a palettán is itt szerepel. Mellette a Godwinok, a Hankák, a Hannák, a Jaminák, a Janák, Máriák, Marióra, Miléna, Simeon, Simon, Sion, Szafi, de kis cuki név, Simona, Simonetta, Vanessa, Véta, Vince, Zsófi, Zsófia. Ők ünnepelhetnek így a mai napon. Egyébként, ha már az emléknapokat említettem, akkor ma van az Európai Nemzeti Parkok napja is, ugyanis 1909-ben alakultak az első nemzeti parkok Európában, az Europark pedig 1999 óta ünnepli ezt a napot. Én nagyon szeretem a parkoknak a hangulatát, egyébként jó kis városi sétát is lehet tenni akár Nyíregyházán, mert hogy itt is vannak olyan parkok, ahol biztos, hogy csak elsuhanunk, pedig ha ott leleülnénk egy-egy padra, úgy elméláznánk, akkor nagyon sok egyszerű érdekességet vennénk észre, akár városunkból. Ma van egyébként a Cyril ABC emléknapja is, több országban, Bulgáriában pedig nemzeti ünnep, ugye? Ez nem más, mint a szláv írásbeliség és kultúrának a napja. Hát így kell kalkulálni, a születésnaposokat semmilyen körülmények között nem felejtjük el fölköszönteni. Van idő a bulira, hiszen van lehetőség még a pihenésre, ugyanis holnap is még, hál' Istennek, szabad napot tudunk élvezni. Nálunk pedig Beyoncé dalát, ez a Best FM.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon össze imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

Micsoda pumpálás van itt a Best FM-en, amikor az ember kocog vagy sportol, akkor éppen lehetősége van mondjuk hallgatni olyan dinamikus dalokat is, amitől biztos, hogy meglódul, ugye, és lendületre kapunk. Hát én jó sportolást kívánok mindenkinek, és a tegnapi bulik, meg mondjuk a szalonnasütések, esküvői haddelhad után remélhetőleg azért ma a relaxáció mellett mindenki beiktat egy kis mozgásformát, mert hogy nagyon fontos, ugye az a napi, nem tudom én mennyi lépés ki, hogy számolja, és hogy mennyire tudja betartani, de kell, hogy minden napban legyen valami kis mozgás. Az időre panaszunk nem lehet, úgyhogy akár kerékpárral is meg lehet célozni a sóstót, ugye, mert hogy megvan ennek is a lehetősége. És ha már autózunk, akkor tudni kell azt is, hogy ünnepi munkarend van ugye a Nyírvévénél, ami azt jelenti, hogy a mai napon nem kell ugye fizetni a parkolásért, sőt pünköst hétfőn sem, viszont azért a nyíregyházi piacok és az állategészségügyi telep is zárva tart majd még a mai napon is, hiszen ünnepnap van, kompakt diszkó jön, aztán készül Andi is, hiszen nem sokára a hírek, majd 10 órakor.

illatokkal azt gondolom, hogy meg lehet vadítani a szomszédokat, főleg akkor, hogyha már a kora reggeli órákban mondjuk az ebéd ott rotyog kint bográcsban, vagy éppen még a reggeli kolbászka sül. Nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, lustizás, no és persze azokra is gondolunk, akik azért dolgoznak, mert hogy nyilván vannak olyan munkaerők, akiknek jelen kell lenni, akár benzinkutakon, gyógyszertárakban, kórházakban, itt-ott. Én azért nyugalmat kívánok mindenkinek erre a május 24-i napra. A jó zenék érkeznek, és persze a hírek is 10-kor.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó harmadik emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karrier napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy...

Sokat, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, mert jön a paparazzi nem csak Lady Gaga-tól, hanem nem sokára egy kis útinformációval is érkezem, csak hogy képbe legyünk városunk útjain. Én Szent a Jedit vagyok, és hogy ígértem, Lady Gaga után azért Mary G. Blige és Zséda is beköszön.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Bestefemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ide utam, és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában eredt.

Én nagyon jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. A jó hírem az, hogy a mai nap után még a holnapi napot is pihenéssel töltjük, utána pedig úgy elrepülnek azok a napok, hogy szinte megint jön a hétvége. Szenzációs, nem? Egyébként, hogy föl lehetne cserélni, akkor biztos, hogy nagyon sokan voksolnának inkább arra, hogy mondjuk 4 nap legyen a csak a munka, és 3 pedig a pihenő, de hát egy bizonyos kor után pedig az ember már tudja úgy alakítani az életét, vagy a mindennapos terveit, hogy az neki megfelelő legyen, és kedves fiatalok, nem kell irigyelni mindezt, mert jobb esetben mindenkinek eljön az életében ez az időszak. No hát utazzunk egy picikét, és ilyenkor a hosszú hétvégére azért nem csak az autópályákat használjuk azért úgy gyakorta, hanem bizony a MÁV csoportnak a járatait is föl is készültek erre, mert hogy megerősített kapacitásokkal készültek. Minden hadra ugyanis fogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy tényleg mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is. Erősítik itt a forgalmat, interrégió, intercity vonataikon itt a MÁV, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel többet kapacitást biztosítanak mások mellett Nyíregyháza és Záhony térségébe is, és kiemelten kezelik egyébként a turisztikai desztinációkat, amelyek irányában nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik, úgyhogy így kell készülni. Egyébként a vonatok a mai napon, ugye vasárnap az ünnepnapi, hétfőn pedig a vasárnapi, aztán majd 26-ától 2-től ismét ugye munkanapi közlekedési rendszerint közlekednek. Ezt olvashatom én is a MÁV-nak az oldalán, de érdemes mindig utazás előtt azért tájékozódni. Ez a legbiztosabb, meg a legjobb.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról, napmindnap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz meg.
1: Bárhol is vagy,

abból is remélhetőleg mindenkinek jut azért egy-egy szelet így a mai napon, május 24-én, és a programokból is jut azért mindenkinek lehetőség, ugyanis készülünk Pünkösdi Sokadalom címmel a Hagyományokhoz híven a Sóstói Múzeum faluban, ugyanis idén is felelvenítik a régi falusi Pünkösdöt, ahol bemutatják majd a pünkösdi királyválasztásnak a nép szokásait is. Két napos a program a mai napon kezdődik, amikor is hagyományőrző bemutatók, néptánc, bábszínház, kóruskoncert, pünkösdi királyválasztás, és nagyon sok családi program várja a látogatókat. Nyíregyháza egyik, mondhatom, legkedveltebb kulturális helyszínén. Óvatosan majd ott a parkolással egyébként, de hát vannak rutinosak, akik mondjuk gyalog kerékpárral ugye összekapják a kis családot és megindulnak, hiszen remélhetőleg ma senkinek nem kell rohanni sehová. Na nézzük, hogy mivel várják egyébként itt majd a családokat, ugyanis pünkösd vasárnap a mai napon, kapunyításon túl vagyunk, mert hogy 10 órakor megtörtént, de aztán 10 óra 30-kor a buratinósok érkeznek majd. Nagyon szeretem őket, és cuki kis bábelőadáson lehet szórakozni, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is. Aztán a Simonyi Óbester magyar szabjavívó iskola mutatkozik be. Érkezik a Guba Néptánc együttes kamaracsoportja, majd a Kantemusz fiú kórus is megmutatja magát, mint ahogy a nyíregyházi tánc tanoda is, és az apró falva hagyományőrző népdalkör is megmutatja tehetségét. Nagyon jó dolgok ezek. Egyébként itt aztán lesz kosaras körhinta, népi játszóudvar, kézműves foglalkozás, helyi termékek vására, csak hogy egy kicsikét így a ízlődő bimbóinkat is ráhangoljuk. Lesznek majd mindenféle kemencés finomságok, és hát lesznek itt gyógyszer kóstolása is lehetőség, és hát persze nem telhet ez a nap tánc, mulatság és lovaskocsikázás nélkül sem. Egyébként majd holnapi napon lesz egy órakor ez a pünkösdi királyválasztás, ahol hát azért nem csak úgy adják ezt a címet, hanem különleges ügyesség és erőpróbák során dől majd el, hogy kiviselheti egy éven át a Sóstói Múzeum falu pünkösdi királya címet. Szóval irány a Sóstói Múzeum falu, nálunk pedig irány, jönnek a legjobb zenék. Ez a Best FM. Nagyon szép napot kívánok!

0: ígérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt ABCD és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, Kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.

legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en, amikor is jó híreim vannak az időjárás tekintetében, mert hogy napos, száraz, nyárias, meleg idő várható így a pünkösdi hosszú hétvégén, a csúcshőmérséklet pedig a 30 fokot is megközelítheti, legalábbis ez derül itt ki a Hungaromet oldalán, és bizony, ez egy nagyon jó tervezgetést is ígérhet akár a mai napon, mert hogy száraz idő, sehol nincs még csak egy gomoly felhő sem, esőről sem látok semmilyen jelentést, és ugyanez lesz majd a holnapi napon is. A hőmérséklet hajnalban is 12-18 fok között alakul, viszont maximum a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal lehet hűvösebb, és a holnapi napon is marad a csúcsérték 25 és 31 fok között, úgyhogy szerintem, akinek érzékeny a bőr, a napfényvédőt biztos, hogy már beszerezte és alkalmazza is, és ugye szoktam mondani, kopasz férfiaknak a fejebúbját is tessenek bekennetni a fiúkkal, vagy bekenni, és éppen a baseball sapka is ilyenkor már azért javasolt, hogyha több időt töltünk a napon. Andi nem sokára érkezik a hírekkel, a legjobb zenék sorát pedig a Fall of the Flow-val folytatom. Maradok távol, ez a Best FM.

0: adatokra is, és az időjárásra mindez Anditól pontban, itt a Best FM-en 11-kor, mert hogy érkezik ő is, az ebéd még nem érkezik, a reggelén, ha túl vagyunk, akkor lehet egy picit szúnyókálni, dőlni le, aztán a délutáni programokhoz pedig jó tervezgetést kívánok mindenkinek, én a legjobb zenéket tuti, hogy hozom, hiszen kettőig a mikrofon mögött Zentai Edit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
4: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
3: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk, erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futózápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

után vagyunk, és én azt hallom, hogy a szomszédban énekelnek, valószínű, hogy dühösek valamire, mert hogy a legjobb módszere, hogy jobb közérzetet biztosítsunk magunknak, ha éppen dühösek vagyunk, hogy énekelünk. Meg lehet próbálni Florida dalával akár, a legjobb zenék során pedig folytatom, rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok.

között készül fel Mojo majd és a halott pénz. Hát én pedig itt állok mélán és bombán, mert hogy nagyon sokan fölkészültek azért a hosszú hétvégére, és ilyenkor a boltokban is azt látjuk, hogy hú, mindent megveszünk, hogy tényleg ne is kelljen talán kimozdulnunk otthonról, és legyen a hűtőben ez az. Hát van azért a másik véglet, aki nem ezt teszi, hanem mondjuk dolgozik, és éppen nincs biztos ideje, vagy úgy él otthon, hogy majdnem csak, hogy éppen egy üveg bor vagy tojás van a hűtőjében. Vannak azért így is azért nagyon sokan. Hát én is van olyan szituáció, amikor egyedül vagyok, és hát azt teszem, amit éppen találok a hűtőben, vagy éppen olyan kis alapanyagokat vásárolok, amiből könnyen elkészül egy tál étel, és én nagyon szeretem a csirkemájat, úgyhogy most arra gondoltam, hogy fogunk készíteni egy ilyen fél óra alatt elkészíthető gombás, békönös csirkemájat, mert egy kis békönt is találtam a hűtőmben. A következő képpen fogjuk ezt elkészíteni. Nyilván egy kis vaj, csirkemáj, békön, vöröshagyma, gomba az alapvető hozzá, és az említett borocska is. Na, meg egy kis só és bors, mert mindössze ennyi kell a fűszerezéséhez. Egy serpenyőben szépen megolvasztjuk a vajat, megpirítjuk benne a csirkemájat, hozzáadjuk a felszeretelt békönt, majd a felaprított hagymát és a gombát is. Picit sózzuk, borsozzuk, jól összekeverjük és lefedjük 5 percre, majd hozzáadjuk azt a picike kis borocskát, 15 percig főzzük és majd melegen tálaljuk. Egyszerű étel, de szerintem nagyon finom, aki ügyes készít hozzá rizset, de én szerintem így magában is, akár egy kis kenyérfarrával tökéletesen tudnám tunkolni. Jó étvágyat hozzá! Nekem ez volt már az ajánlatom. Önnek mi az ajánlata? Nyugodtan megírhatja nekem. A Messengeren megtalál, én Zentai Edit vagyok, ő pedig már Mojo, itt a Best FM-en.

Milyen szerencsés egy család, amikor két ilyen tehetséges énekes pacsírta is megajándékozza a Minogue családot. Ő volt Dani Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő, fotómodell, televíziós személyiség, aki énekelt nekünk itt a 103.9 Best FM-en. Ő egyébként Kylie Minogue énekesnőnek a húga, és valamikor először egy tehetségkutató műsorban tűnt föl. Ő is Emma Jackson szerepét pedig játszotta egy filmben, amelyért elismerést kapott. No hát milyen jó az, ugye, kedves nyíregyházi családok, hogy szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akiknek tehetséges gyermekkel áldotta meg a jóisten azt a családot, akik éppen mondjuk sportolásban kiemelkedőek, netán művészetben, táncban, zenében, énekben, bármiben, és ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy lehet is teret adni a gyerkőcöknek, és mondjuk már úgy fölfigyelni gyerekkorban arra, hogy mihez is lesz adottsága. Hát nagyon sok szülői munka van abban egyébként, hogy sikerre vigyék ezt a tehetséget, mert hogy szoktuk mondani, hogy a tehetség az talán kevés, mert hogy a szorgalommal mennyi mindent meg lehet azért tenni, hogy az embernek olyan legyen az élete majd, amilyet szeretne élni. Na hát én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, és a hétvégén lehet akár kedves gyerkőcök elkápráztatni a nagyit egy odaillő produkcióval, de hogyha vannak ilyen felvételek még így megőrizve, akkor ezeket nagyon jó megnézni, mondjuk akár egy közös vasárnapi ebéd kapcsán. Hamarosan készülünk ehhez is, én pedig a legjobb zenékkel készülök, hogy holnap reggel mi lesz. Reméljük, hogy nyugalom, mert hogy pünköst hétfő lesz, úgyhogy lehet még majd pihengetni, én pedig programokat is fogok ajánlani majd a holnap reggelhez, de miért mondom mindezt? Mert hogy jön a Magna Cum Laude, ezzel a dallal itt a Best FM-en.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Dario G-ről annyit elmondhatok, hogy anyukámnak az egyik kedvenc dala, és hiába anyukám közelít már lassan a 80. életévéhez, de amikor ez a dal fölcsendül, akkor mindig jól fölhangosítja a rádiót, mert hogy ő is a 103.9 Best FM-et hallgatja. A legjobb zenék szólnak nálunk, a déli időhöz pedig nagyon kellemes étvágyat kívánok mindenkinek, és ugye azért a mértéket tartsuk be, mert utána nem ledőlni kell ebben a gyönyörű szép időben, hanem akár megindulni egy picikét, sétálni, mozogni, megvan erre minden lehetőségünk, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy a mai napon átléptünk itt a nyárba, mármint nem naptárilag, hanem hőmérsékletileg, nem lehet panaszunk, sőt azt mondja itt az időkép, hogy a hosszú hétvége igazán felhasználó barát lesz, már amennyiben valaki szereti a lágy, gomoly felhőkkel tarkított, sok napsütéssel és enyhe szellővel tupírozott időjárást, hát ma pontosan erre számíthatunk, csapadékra nincs igazán esély, a hőmérsékleteket tekint pedig nagyon úgy tűnik, hogy beköszönt a 30 fok, és hétfő még akár 31-re is felhúzhat, úgyhogy napkrém, sapka, hidratálás, és persze a legjobb zenék, amik kellenek a háttérben, amik érkeznek is ide hozzánk, ez a Best

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

Figyelünk arra, hogy jól érezzük magunkat, és figyelünk arra is, hogy sajnos itt a jó idővel párhuzamosan azért egyre nő a pollenterhelés is. Most éppen a fenyőfélék és a pázsit fűfélék koncentrációja közepes, magas tartományban van, úgyhogy én jó egészséget kívánok mindenkinek, és tudjuk, minden elmúlik. Viszont nálunk a legjobb zenék sora nem múlik el, hiszen jönnek a következő órában is, de pontban délben a legfrissebb hírek itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az UNIAV felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhelyel vagy telephelyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyíregyháza.hu oldalon. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, nem mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futózápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Délután kívánok mindenkinek, Andi, neked köszi a híreket, a következő órában visszavárunk. Addig pedig zenéjünk is, lehet fölhangosítani a készülékeket, mert hogy jön az Airi Mafia, jön Jessie G és a Domino. Ezzel indul ez az óra. Én Zentai Edit vagyok. Szuper délutánt kívánok mindenkinek!

CJ Lewis itt a Best FM-en, 12 óra után vagyunk az ebédhez jó étvágyat, jó hangulatot, és persze élvezzük ezt a kis szeles napos időt, ami azt gondolom, hogy egyértelműen itt a nyári hangulatot garantálja nekünk. Nekem pedig vannak hírei, mert azért nagyon jól tudom, hogy ilyenkor sokan otthon a kertben bizony tevékenykednek, molyolnak a garázsba, pakolásznak, lomtalanítanak, és lehet, hogy nagyon sokak mondjuk úgy tervezték itt a hétvégét, hogy oké, hogy megyünk kirándulni valamerre tiszta, de otthon is kell egy kis rendrakást is mondjuk véghez vinni. Hát ez ugye velejárója annak, hogy mindenféle lom kikerül a lakásból. Híreim vannak itt a szemétszállítást illetően, mert hogy megnyugtatok mindenkit, hogy Pünköst hétfőn is a megszokott rendszerint szállítják el a hulladékot Nyíregyházán és a szolgáltatási területen. Erre kell készülni, hogy majd holnap is tehát zavartalanul a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás, viszont az fontos, a társaság is kéri a lakókat, hogy a gyűjtő edényeket legkésőbb reggel 5 óráig tessenek kitenni az ingatlanok elé. Jó napot kívánok mindenkinek, és egy kellemes délutánt így május 24-én, amikor is az esztereket semmiképpen nem felejtjük el fölköszönteni. Jön Kylie Minogue, itt a Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, ott van veled.

ez komótosan. Na és persze oda készítve az a bizonyos fogpiszkáló, ami egyébként nálam mindig benne van a pénztárcámban, mert mindig arra van szükségem, amikor mondjuk egy olyan finom ételt eszek, hogy benne marad a fogaim között. Na hát ez én kis zárójel bezár, és akkor lehet így a csipőset is előkészíteni, meg a kedvenc kanalát éppen a gyerkőcnek vagy a nagyapának, mert nagyon sokan vannak ám olyanok, akik ragaszkodnak mondjuk ahhoz az evőeszközhöz, amivel szeretnek enni, és pont, ugye? No, hát mi pedig programozunk és tervezzük nem csak itt a pünkösdíj hétvégét, pedig a Múzeumfalu nagyon vár mindenkit sok szeretettel a mai napon és a holnapi napon is, úgyhogy lehet tervezni a skanzenba egy kis kerékpározással egybekötött programozást, mert hogy ennek van itt a lehetősége. Aztán nézem, hogy mik lesznek még itt, milyen programok. Szelektív szombat elnevezésű program városunkban, mégpedig a Kossuth téren, amelynek fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. Ez nagyon jó program, mert itt minden korosztály egy picit úgy betekintést kap a munkájukról. A kokásautókba be lehet ülni, meg lehet nézni, és nagyon sok ügyességi feladaton is részt lehet venni a gyerekeknek és a családoknak közösen is. És van egy jó hírem, mert bizonyértékes nyereményekkel is lehet egy kicsikét itt gazdagodni. Hát mi lesz itt? Majd bikini koncert a nap zárásaként majd este a Kossuth téren, és mint ahogy említettem, kukás autó bemutató, családi vetélkedők, mohú játékok, ajándékok, egésznapos színpadi produkció, kézműves sátor, ugrálóvár, a gyerekek ezt nagyon szeretik, és igen, kapom az üzenetet, 7 órakor lesz a bikini koncert, tehát május 30-án a Kossuth téren, szelektív szombat, így kell készülni.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

ritka mondjuk azt a finomságot, amit a felesége Erzsike készít. Hát nagyon jó, mikor van otthon egy olyan háziasszony, aki mindent elénk pakol. Ugye fiúk, úgyhogy egy puszival, öleléssel meg lehet köszönni az asszonykáknak ezen munkálatokat, mert hogy fontos dolgot végeznek ők nap, mint nap a háztartásban. És ha már eszegetünk, szembe jött velem egy olyan hír, hogy étkezés után azért nem mossunk azonnal fogat, különösen akkor, hogyha megvannak azok az élelmiszerek, hogy miket fogyasztunk. Hozom majd a következő órában, addig viszont egy nagy pohár vizet mindenképpen érdemes fogyasztani, mert hogy a hidratálás rendkívül fontos, mint ahogy a legjobb zenék is. Jön a Take That a folytatásban!

szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best FM.

szólnak a legjobb zenék itt a 103.9 Best FM-en, amikor is ajánlok két weboldalt, bestfmnyiregyháza.hu. Érdemes ránk keresni, a programok közül is olvasgatni, és akár üzenni nekünk az üzenőfal segítségével. A másik pedig az a weboldal, ahol többek között egy ilyen kis műsort is vissza lehet beszélgetés pontosabban hallgatni, hogy ez a napi 10 perc akár 20 évvel fiatalabban tarthatja a szívedet. Vagy épp például a memória zavarral is szoktam időnként foglalkozni, ami nem mindig az öregedés jele, de hogy mi is állhat a hátterében, többek között erről is meg lehet hallgatni azt a beszélgetést, amit Szakács Tibi, dr. Móri Gyulával, vagy éppen Molnár Józseffel szokott itt minden nap mindössze 10 percben bemutatni nekünk itt a Best FM-en, viszont az oldal, amit ajánlok, csak 10perc.hu, ahol a műsortár segítségével vissza lehet hallgatni olyan beszélgetéseket, amire biztos lesz ebéd után is mindössze 10 percünk. Én a hírekkel várom Andit, aztán a következő órában jövök még vissza. Jó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Köszi, Andi, a híreket, bizony szólnak nálunk a legjobb zenék, Justin Timberlake és Tim Bölönt fölkészül, de aztán jön Will Smith is, Geszti Péter, a Five is velünk lesz, és Rácz Gergőék is énekelnek nekünk. Én pedig beszélek még ebben az órában, rádiózom velem, én Zentai Edit vagyok. Köszönöm a figyelmet.

Miami után vagyunk Nyíregyházán. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és szuper kellemes délutánt. És köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik a pünkösdi hosszú hétvégét úti célul ide tervezték hozzánk. Érezzék jól magukat, a sóstó, a skanzen is csodálatos lehetőségeket ad, de a belvárosba is érdemes egy kellemes sétát tenni, vagy akár a bújtosító körül. Én imádom ezt a városrészt is, és ha már itt van valaki, akkor érdemes itt barangolni egy picikét, mert hogy akik mondjuk régen jártak városunkban, mindig úgy fölhőkölnek, hogy hű, mennyit fejlődött Nyíregyháza, és milyen szép város. Hát így van ez, mi pedig, kedves városlakók, vigyázzunk arra, hogy ilyen legyen a városunk. Na, ha már említettem a skanzent, akkor ott bizony a programok tartanak. Érdemes nem csak a mai napot ide tendálni, hanem akár a holnapi napot is. Pünkösdi királyválasztás, majd 1 órakor, a kapuk pedig 10 órakor nyílnak, és egészen estig van lehetőség arra, hogy itt nagyon kellemesen eltöltsék a családok az idejüket. Kosaras körhinta, népi játszótér, zenebona és minden finomságos falatok is meg lesznek itt ahhoz adva, hogy egy egész napot konkrétan eltöltsünk itt. Én a legjobb zenékkel hozom itt a Best FM hallgatóknak a jó hangulatot a délutánba, mert hogy Jöngel Joe és a Beszámem úgy, egy picit más köntösben.

Hát szeptember még odébb van, és addig még egy szuper kis nyári vakációra jobban készülnek a gyerekek. Szerintem így május 24-én meg főleg van még azért idő itt az iskoláig, de már ugye látjuk a végét, szoktuk mondani. Viszont a mai napon még az eszterek ünnepléséhez mindenkinek nagyon jó hangulatot kívánok, és szerintem nagyon sok Eszter nevű barátunk, rokonunk, gyermekünk, ismerősünk, szerettünk van, úgyhogy nem árt őket így a mai napon föl kiöszönteni. Egyébként perzsa eredetű név az Eszter név, melynek jelentése, hát mondhatnám azt is, hogy istennő névből ered, tényleg. A jelentése pedig csillag, úgyhogy boldog névnapot az esztereknek. Nem felejtjük el az Elizákat sem köszönteni, a héber eredetű Erzsébet név névet alapváltozatának a rövidülése, melynek jelentése Isten az én esküvésem. Ezt jelenti az Eliza név. És a Vincéket is köszönhetjük, nevük pedig győztest, vagy éppen győzedelmest jelent. Ma van az Európai Nemzeti Parkok napja, ami egyébként 27 éve, hogy ünnepeljük, és valamikor 1973-ban alakult, és együttesen 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben pedig indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják ezt a napot, hogy 1909, pontosan ezen a napján alakultak meg az első európai nemzeti parkok, mégpedig Svédországban. A mai napon Bob Dylant is lehetne köszönteni, aki 85 éve, hogy megszületett, többszörös Grammy-díjas zeneszerző előadó, valamint 81 éves már hihetetlen Priscilla Presley, amerikai színésznő, aki Brooklynban született, ugye Elvis Presleynek volt ő a felesége, hát bizony láthattuk több filmben, Csupasz Pisztoly sorozatban, a Dallasban is, hát gyönyörű szép nő. Szerintem ő még azért úgy mindig. És emlékezünk Tina Turner 12-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas énekesnőre, aki ma 3 éve, hogy sajnos nincs már közöttünk, viszont dalai, mutatkozása és az egész életútja, a pályája az azt gondolom, hogy egyedülálló a világon. No hát, mi pedig a legjobb zenékkel megyünk tovább, és az is egyedülálló, vagy nem egyedülálló, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy apu, vedd meg nekem ezt, vagy azt, főleg ilyenkor a hosszú hétvégén, amikor mondjuk megindulunk olyan helyekre, ahol bizony rengeteg portéka csábítja el a gyerkőcöket, akkor felmerül ez a kérdés, hogy apu, vedd meg nekem! Viszont most hozzánk dalban érkezik a Well Hello csapata, a legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

nem, viszont a madarak etetése szigorúan tilos. A sóstói tónál és a bújtosin tónál is, ugye azért ezt mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy nem biztos, hogy megfelelő nekik az a kifli vég, amit úgy bedobálunk, úgyhogy erre mindenképpen tessenek figyelni. És arra is, hogy pótlóbuszok járnak a Nyíregyháza Miskolc vasút vonalon, egy kis közlekedés. Nagyon fontos, hogy mielőtt megindulunk, mondjuk a MÁV Plusz felületen mindenképpen érdemes tájékozódni és így tervezni az utunkat, ugyanis jelentősen megváltozik a vasúti közlekedés Nyíregyháza és Miskolc között itt a nyári hónapokban. Legalábbis a MÁV tájékoztatása szerint május 27-én majd kezdődik egyfajta felújítás, ami várhatóan augusztus végéig tart, úgyhogy ebből adódóan mindenképpen érdemes tervezni az úti célunkat, a MÁV Plusz felületen pedig lehet tájékozódni. Én pedig a legjobb zenéket hozom, a Best FM.

Jó, de nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és ha jól eszegettünk mindenféle finomságot, akkor a fogmosást mindig szokták a szülők erőltetni a gyerekeknél. Viszont van most egy olyan hírem, hogy lehet, hogy vannak olyan ételek, amiknek a fogyasztása után egy picikét várni kell a fogmosással, és hogy különösen mik is ezek az ételek. Hát ha valamilyen savas élelmiszert, például citrusfélét fogyasztottunk, akkor mindenképpen figyeljünk a fogzománcunkra, mert hogy a savak úgy hatnak a fogainkra, mintha márványt ecettel tisztítanánk, ugyanis a savak feloldják a fogzománcot, és ezért nem ajánlott közvetlenül evés után fogat mosni. Szóval erre mindenképpen figyeljünk, jó, de arra is, hogy azért a reggeli, esti, sőt a napközbeni fogmosás is nagyon sokaknál működőképes, úgyhogy legyen meg. Hát én is ezt fogom tenni, majd ebéd után, mert még egyelőre nem ettem semmit, úgyhogy nagyon kezdek éhes lenni, nem is baj, hogy most már én elköszönök. Jön Dékán István, akivel a következő órákat együtt lehet tölteni itt a 103.9 Best FM-en, és én egy nagyon jó délutánt kívánok mindenkinek, egy szuper holnapi napot, élvezzük ki még ezt a hosszú hétvégét, amiben azért legyen pihenés, no és mozgás is, mert hogy ez nagyon fontos, a hosszú élet egyik kulcs metódusa lehet mindez. Én ölelek mindenkit, a figyelmet pedig nagyon szépen köszönöm, jövő hét hétvégén megint csak találkozunk itt a 103.9 Best FM-en, addig is írjon nyugodtan, a messengerem megtalál. Én Szentai Edit vagyok. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
2: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Pünkösd vasárnap délutánjában is még a pálya, ez a Best FM, Déken István vagyok. Van előttünk ma is 4 óra tájékozód, informálódni, hallgatom a legnagyobb dalokat, és majd a menetrendváltozás kapcsán is hozok kiegészítéseket időjárási adataink után. J-Lo-val pedig neki is lendülünk, ez a Play.

Smolkódalát engedtük el, ez volt a The Time Is Now, és majd Mystikkel a popkultúrába is bele kacsintgatunk, ez lesz majd a Scandalous. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket a délutánra. Szép az idő, 28 fokot remélhet odakint. A következő órákban azonban megerősödik az északi, északkeleti szél. Egy lépcsőt feljebb lépve a skálán, ez majd élénk lesz. Nagyjából 2-3 órán keresztül egészen ilyen 18 óráig kell erre készülni, a cserében pedig jó kis hőmérséklet, hirdetok szép idő, napsütés, ez várja odakint egészen 8 óráig, amikor még mindig 24 fok lesz. Érdemes tehát kimozdulni, szabadtéri programokat keresgetni. A holnapi nap délelőttjében jöhet egy kis eső, ez egyébként 30% valószínűséggel 8 óráig bezárólag elhalad, és akkor még tovább emelkedünk. A hőmérséklet is skálán akár 29 fok is lehet a holnapi legmelegebb órákban. Így vágjunk neki a délutánnak, ide jöjjenek a legnagyobb dalok Mystikének.

Szakács Gergő énekelt, ez volt az Elkezdem, és itt vannak előttünk a menetrendváltozás infói. Megerősített kapacitással készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére, minden padrafogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság. Bővítettek, tehát az Intercity-k, több ringát is vihetünk magunkkal. Időben azért érdemes figyelni a menetrend módosítását, módosulását a MÁV Start applikáció. Az egyik legjobb felület erre, tájékozódjon tovább akár a Best FM oldalán. Volán menetrend, vasárnap munkaszüneti nap, itt sincs jelentős változás. Hétfőn a hét első munkanapját és tanítási napját megelőző munkaszüneti nap, tehát a hétfőn lesz változás. Egyébként a kedd, a szerda, az már a normál ütemrend szerint. De érdemes tovább tájékozódni, és közben jöjjenek a dalok, house élmények a folytatásban. Free Drivers on Virgil-lel, ez a Chris 2000.

0: utalás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ann Lee a diszkókból, ez volt a Two Times. Itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Beszélgessünk a belvárosról. Pörögnek itt is a munkálatok, a nyírvévé teszi a dolgát, és ugye túl vagyunk az ülő alkalmatosságok felújításán, a virágosítás programja pörög ezerrel, és a tavaszi növények kikerültek az ágyásból. Van egy kis területrendezés, aztán pedig jöhetnek a nyáriak. Én nem is tudom, ki szokta kitalálni ezeket a kompozíciókat, melyek egyébként évről évre megmutatkoznak, főként ott a megyeháza előtti téren, mely szerintem mindenképpen egyedülálló, nekem ez a dézsából kiöntött virágok, így tudnám elmagyarázni. Ez nagyon tetszik, hát nem tudom, hogy idén találkozunk-e vele. Ez ott van nagyjából a szobor környékén, illetve a villamossal szemben. Szóval, ahogy olvasható a Best FM oldalán is, virágba borul a belváros. Sétáljon arra, érdemes. Sziával folytatjuk itt a halott pénz sikere is, na meg All for One, énekel tudom mindjárt, még a hírek előtt ők is érkeznek.

0: Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásán, az ONYAV felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyíregyháza.hu oldalon. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak. Mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevélen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására, és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, hanem mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. Kisebb gomoly felhő azonban megjelenhet az égen. Többfelé lesz élénk erős a szél. A legmelegebb órákban 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de néhol egy-egy futó zápor előfordulhat. Az északi szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Csodaszép időben telnek a percek, 3 perccel járunk, 3 óra után ez a Best FM, jönnek a legnagyobb dalok, méghozzá Anastasia énekkel, One Day in Your Life, egy nap az életért. Sokat mondó a dal, érdemes egyébként figyelni a szöveget. Hát ide jönnek az infók, majd például egy kis fejlesztés a MÁV részéről. Best.

Beszélgessünk akkor vasút fejlesztésekről, mely itt a kertek alatt egészen pontosan Nyíregyháza Szerencs vonalon aktualizálódik. Közeli a dátum, május 27-én indulnak el a munkálatok, és egészen augusztus végéig tart majd ez a nagyszabású karbantartás, amely jelentősen átalakítja majd a vasúti közlekedést Nyíregyháza térségében. Olyannyira nagyszabású ez a beruházás, hogy 44 kilométeren végeznek vágány, szabályzást, 17 kilométereken sineket cserélnek, 900 vasbeton aljat építenek be, 8000 tonnányi zúzott követ használnak majd fel, ennek rögzítésére is 4000 méternyi optikai kábelt is kihelyeznek, hogy a kommunikációs tökéletes és biztosított lehessen. Szóval ez vár ránk Szerencs és Nyíregyháza között 27-től. Tájékozódjon tovább, érdemes. Jöjjenek a dalok a Nyári Zápor, Lotfi Begivel, Rúzsa Magdival, Sarah Connorral, Valmarral, ezzel a trióval folytatjuk.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: dalokat, az egyik zászló vívő a Frida Script. Itt pörgött, ez volt a YouTube, a legnagyobbak között. Városinfoink mindjárt, na meg nyári táborok. És persze tudom, hogy azért még odébb vannak a nyári táborok, de látnunk kell, hogy ezek a kedvezményes árú táborok nagyon gyorsan betelnek, így pedig időben kell lépni, ha szeretnénk a srácoknak nyári elfoglaltságot. Nem mindenkinek segíthet a mama, nem mindenkinek lesz lehetősége hosszú-hosszú heteken át otthon lenni szabadság terhére, és a nyári táborok egyébként is nagyon jók. Olvastam már a nyíregyháza.hu-n, robotika, kézműves foglalkozások, úszás, ökojátékok, természetközeli élmények is a nyíregyházi nyári táborok palettáján, úgyhogy érdemes figyelni, olvasgatni, akár a nyíregyháza.hu-n a cikket megtalálja egyébként. Mindent a Nyírvivé Nonprofit Kft. Hivatalos oldalán ér eltájékozódhat felőle. A szórakozáshoz pedig itt vannak a legnagyobb dalok. Méghozzá a folytatásban majd a Városinfunk után Gáspár Laci énekel, és mégis forog a föld. Britney Spears Toxicja is itt a legnagyobbak között.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, városunk újra telepítésének 273. évfordulóját ünnepeltük kétnapos programsorozattal. A városnapokra idén is több testvér és partnerváros delegációja érkezett, miközben jubileumi évfordulókat is ünnepeltünk. Ungvárral 35, Zsesóval 30, Szentpöltennel 25, Gorlicével pedig 20 éves kapcsolat köti össze Nyíregyházát. Az ünnep második napján a Kossuth téren kulturális programok, fellépések és koncertek várták az érdeklődőket, a rendezvényt pedig idén is megkoronázta a Nyíregyháza város 3500 szeletes tortája, a cseresznyevirágos fehér csokis citrus torta, amelyet ezúttal is a Sipkai Barna Technikum diákjai és oktatói készítettek el. Hamarosan meghirdetik az idei alkotó idősek, valamint a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázatokat. A Nyíregyházi Idősügyi Tanács május 18-án ülésezett, ahol elhangzott az alkotó idősek pályázat idén új kategóriával, a fotóművészettel is bővül, miközben az egészségfejlesztési iroda továbbra is számos közösségi és egészségmegőrző programmal támogatja a szépkorúakat. Programokban bővelkedik a tavasz végi időszak Nyíregyházán. A hétvégi bringa pikniket és a pünkösdi sokadalmat követően május 30-án ismét megrendezik a szelektív szombatot a Kossuth téren, ahol játékos vetélkedő, kukásautó bemutató, kézműves foglalkozások és családi programok várják az érdeklődőket. Május 31-én délelőtt a Hősök napján több helyszínen tartanak megemlékezéseket, délután pedig a legkisebbeké lesz a főszerep a Városi Gyermeknapon, ahol mesefigurák, koncertek és vidámparki programok töltik meg a belvárost. Június 2-án a Kállai gyűjteményben nyílik meg a Mohács 500 című nagyszabású kiállítás, miközben az intézményben már javában készülnek a múzeumok éjszakájára is. További részletek a Városi Sajtóban és a nyíregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden hét.

megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Az Amazing George Michael dala itt a legnagyobbak között. Magyarok, nagyasszonyatárs, Székesegyház. Hát egyelőre nem szólnak az orgona sípjai. Daruval kiemelték a sípokat, jól becsomagolták és elszállították. Egy nagy rekonstrukció, egy nagy felújítás vár a több mint 100 éves hangszerre, ugyanis 1904-ben épült az orgona. A felújításra így nagyon-nagyon nagy szükség van. A fontosságáról, az esedékességéről már beszéltünk talán egy-két héttel ezelőtt. Egyébként a cél, a felújítás célja a történelmi érték megőrzése mellett a korszerűbb, szebb hangzás elérése. Hát nyilvánvalóan ilyenkor azért megtisztítják, meg nem tudom milyen folyamatokon esnek át ezek a sípok. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon várjuk már a végeredményt. Addig meg itt pörögnek a legnagyobb dalok, egészen pontosan Unique énekel. Elészetnék No Limits dala, még bőven befér a hírek előtt. Andi hozza majd a legfrissebbeket.

0: Rádió 88 FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Elsőkének elnem nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, kis egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn folytatódik a napos idő, időnként azonban megjelenhetnek felhők az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

4 óra után járunk 3 perccel, itt vannak velünk a legnagyobbak most is, ez a Best FM, Déken István vagyok, dübörög a hosszú hétvége. Pünkösd vasárnap, illetve a hétfő kapcsán már rengeteget tájékozódtunk, hogy milyen változásokra kell készülni a városban. Hát ide jönnek első gondolataink Kanye West dala után.

A diszkó királynő énekelt, ő volt Gloria Estefan, és nézzük a pünkösdi hosszú hétvégére való infóinkat, ugye kezdve itt a mai nappal. Kezdjük a Nyír BB-vel, 24-én, 25-én a társaság ügyfélszolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tartanak, pünkösd hétfőn emelet a közterületi. Fizetői parkolók díjmentesen vehetőek igénybe, persze a KRESZ szabályainak megfelelően olvasható a BEST oldalán, ugye ez a Nyír BB részéről, és itt a hulladékgazdálkodási tájékoztató is. Május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítása megszokott járatrend szerint történik, közölte velünk az EAC Non-Profit Kft. A hulladékkezelő központok és az ügyfélszolgálatok egyébként zárva tartanak a kiegészítéseket. Most is tovább olvashatja a Best FM oldalán, és vissza a dalok közé Nagy Bogi, Várni rád dalát hallgatjuk Jakartával. New Level Empire-rel folytatjuk az átirat a felhők alatt mindjárt.

0: imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

Szab és Szabink után amerikai szőlő gabóca, mely sok-sok bosszúságot okozott tavaly, illetve hát számíthatunk sajnos rá idén is, a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma főterjesztője egyébként ez a gabóca, és nagyon fontos, olvasható egyébként a Best FM oldalán is, illetve a Nébig oldalán is, hogy a védekezés legfontosabb pillére a megfigyelés. A lárvák a következő hónapokban megjelenhetnek, erre kell figyeljünk, kiegészítéseket a védekezés kapcsán most is a Best FM oldalán és a Nébig oldalán is talál. Eve-vel és a Gangsta Lavinnal dúdolunk tovább itt a vasárnapban, Bermudával Monte Carlo dalukat hallgatjuk, aztán majd a Cardinal Official Akon-nel közösen hozza a dalt, a Dangerous mindjárt.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené.

kis lazítás itt a vasárnapban Cardinal Official és Akon Dangerous dalát hozhattam, hallgathattuk. Szúnyog gyérítés, ez pedig a mindenkit érintő téma, mely olvasható már a Best FM oldalán. Szabolcs-Szentendre Bereg vármegyében, állandó vizekben, oltágakban, illetve a tavak nádassal borított szegély zónáiban folytatódik a szúnyoggyérítési program a héten. Ez a biológiai szúnyoggyérítés, mely lényegében egy baktériumot jelent, mely csak is kizárólag a szúnyoglárvákat támadja meg. Egészen pontosan ez csak egy fehérje. Na de hát a lényeg akkor is ugyanez. Szóval kifejezetten csak a szúnyogokra értendő a veszély, mely rájuk leselkedik. Így pedig kevesebb szúnyoggal találkozhatunk majd. Így legyen. Jön Tarjány Tamás most, így a jó. Soul to Soul és Get a Life, na meg Roy és Adam Dudol az utolsó percekben az órát tekintve feketén a hófehér.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismert, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
2: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Hétfőn folytatódik a napos idő, időnként azonban megjelenhetnek felhők az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Megnedítjük 5 órakor, és ez a Best FM. Mindjárt jön nekünk Limp Bizkit sikere, ez a Behind Blue Eyes. Hallgatjuk mindjárt a dalt. Útépítések kapcsán hoztam néhány gondolatot. Ezzel folytatjuk utolsó közös óránkat. Egyébként szép az idő, 28 fok van, mozduljon ki.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Miből lesz a cserebogár? Ugye rengeteg fejlődési vonalat látunk, akár a repülők tekintetében, ugye Geszti Péterrel, vagy Robbie Williamsnél, ugye valamikori Take That-ként, NSYNC, és ugye Justin Timberlake. Csak így néhány nevet említettem. Robbie Williams énekel, She's the One, itt a legnagyobbak között. Aztán nézzük itt a tavaszi fejlesztési programot, mely elindult februárral, és egy 510 millió forintos keretösszegű beruházásról volt szó. Azért teszem ezt már múlt időben, mert már a javán bőven túl vagyunk, és már tényleg csak az utolsó tolvanások hiányoznak, hiszen ahogy említettem, februárban elindult a program, február 20-án egészen pontosan, és július 31-ig tart a legutolsó kivitelezés, egyébként ez a Sugár utca, de a döntő többsége a munkátoknak már június 1-ével befejeződik. Számtalan helyen újultak meg a járdák, a kerékpárutak, az úthálózat, néhány helyen a parkoló is, és persze ezzel párhuzamosan a közműépítési munkák is pörögtek. Egy kis beszámolót kap az elkészült feladatlistáról a Best FM oldalán, ott tételesen ki van dolgozva, hogy melyik járda újult meg, hol építettek újat. Igaz ez az úthálózatra, igaz ez a kerékpárútra is. Folytassuk akkor dalokkal. Itt van nekünk Lotfi, Begin, Áksi Attila és az Álmokfutók, valamint Dr. Béres négyesében készült átjárat a Hold dala. Counting Cruise és az Iron Mafia is mindjárt.

kerékpárutak elindul, végre megkezdődött végre itt a Máté Szalkát és Ópályt összekötő kerékpárút építése. Több mint 538 millió forint vissza nem térítető támogatásból valósulhat meg a beruházás. Ez egyébként egy 1,7 km hosszú kerékpárút kiépítésére elegendő. Pontosabban néhány okos pad és digitális hirdetőoszlop is kihelyezésre kerül, illetve a projektben megvalósul. Tájékozódhat tovább a Best FM oldalán. Lassan-lassan, tehát itt is lehet már majd bringázni. Jöjjenek ide a dalok, a Bombon énekeljen a hétvégi királylány. Lenny Kravitz, The Chamber dala is. Itt az utolsóra közepén.

Játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Az utolsó percekhez csatolt infóink között pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, mire számíthatunk. Fókuszban már a hétfő, ugye, ami még mindig pihenőnap. A reggel perceiben egyébként 18 fok körül indulhatunk. Jöhet egy gyenge eső, nagyjából reggel 8 óráig bezárólag. Ennek 30%-a valószínűsége. Komolyabb mennyiséget egyébként nem várunk, és innen kúszunk még feljebb. 29 fok lehet a legmelegebb órákban, de ez nagyjából ilyen 15 óra körül. Realizálódhat, akkor erősödik az északi, északkeleti szél, nagyjából 6 óráig bezárólag, és innen kúszunk majd lefelé. Az este 8 órakor lebukó napot még mindig 24 fok kíséri, úgyhogy a reggeli kis eső érkezésének valószínűségét leszámítva nagyon a maira hajazza hétfői előrejelzés is. Kalendárium adatok: holnap 25-e pünköst hétfő, Orbán Zsófia Gergely ünnepli a névnapját Afrika napján és a nemzetközi törölköző napon. Mindenkinek jó ünneplést kívánok! Jöjjenek a dalok Curtis-szel, a Féli Barnával, ez a Fehér Jaguár, Hands-On csapatától a MAP is. Biga is énekel, aztán jönnek a frissérek Anditól, a Night Shift becsatlakozik a vasárnapi dalokkal, Lounge sikerekkel indulunk, aztán hétfőn újra találkozunk majd a délutánban. Én számítok megtisztelő figyelmére. Most megyek én is pihenni, lazítani. Déken István vagyok, viszont hallásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhelyel vagy telephelyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyiregyhaza.hu oldalon. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesznek tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, hanem mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
2: Hétfőn folytatódik a napos idő, időnként azonban megjelenhetnek felhők az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn folytatódik a napos idő, időnként azonban megjelenhetnek felhők az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismert, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
2: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Hétfőn folytatódik a napos idő, időnként azonban megjelenhetnek felhők az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: Magisztrátot hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Új közösségi tér az egyetemen, és jövő szombaton ismét szelektív szombat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Fontos határidőre hívják fel a nyíregyháziak figyelmét. Június 1-én évfélig kell benyújtani a 2025. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallást, és eddig kell megfizetni az adót is. Kása Brigitta aljegyző közölte, a bevallás idén már a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az UNYAV felületén is kitölthető és benyújtható. A bevallás azoknak a vállalkozóknak és vállalkozásoknak kell benyújtaniuk az önkormányzat felé, akik vagy amelyek tavaly a helyi iparűzési adó alanyai voltak és székhelyel vagy telephelyel rendelkeznek Nyíregyházán. Adófizetési kötelezettségüknek az érintettek utalással tudnak eleget tenni. A részletek elérhetők a nyíregyháza.hu oldalon. Színes megújulás a Nyíregyházi Egyetemen. Új közösségi tér született a Mozaik büfé mellett. A Mozaik térre színes, modern ülő bútorok kerültek, amelyek nem csak kényelmesek, hanem esztétikailag is illeszkednek a tér jellegzetes, színes mozaik fali díszítéséhez. Az intézmény saját forrásból finanszírozta a beszerzést. Jövő szombaton rendezik az idei szelektív szombatot Nyíregyházán. A családi vetélkedő állomásain a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk a családoknak, mondta rádiónknak Petró Árpád, az EAK Nonprofit Kft. Cég vezetője.
3: Minden család kap egy menetlevelet. Ezen a menetlevelen fel lesz tüntetve az, hogy ki a résztvevő, fel lesz meg tüntetve a gyermekek neve, vagy a gyermek neve, az, hogy milyen intézményből jött, és ezzel körbe kell menni a játékokon, és ezen a menetlevélen hely van a lejátszott játékok regisztrálására és ott elért eredményeknek a rögzítésére, amit a kollégák külön erre a célra kialakított bélyegzővel hitelesítenek. Háromféle kategóriában osztunk első eredményt, méghozzá felsős, alsós és óvodás kategóriában. A kötelező játékok sorát is ennek kapcsán állítottuk össze, hogy igazságos legyen a játék, hogy ne kelljen egy óvodásnak egy felsőssel versenyezni, hanem mindenki a saját kategóriájában tudjon versenyezni.
2: Hétfőn folytatódik a napos idő, időnként azonban megjelenhetnek felhők az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karrier napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Hétfőn folytatódik a napos idő, időnként azonban megjelenhetnek felhők az égen, de ezekből csapadék nem várható. Az északi a szelet sokfelé kísérik majd élénk erős lökések. Hajnalban 10 és 18, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk. Délutánra 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: készülök, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Aztán öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

0: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb
1: zenék. Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.